0: szerzett. Hit Rádio FM Plus.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.